0: mai slágerek.
1: Percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.
2: Minden hívetől, szóval
0: a legjobb zenék.

0: A pontos idő 9 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065.

Míg egyes szakértők az államot és a mezőgazdasági minisztériumot teszik felelőssé, mások szerint a sertéstartók sem tartják be maradéktalanul az előírt megelőző intézkedéseket. Az alacsony dunai vízállás miatt jelentősen visszaesett a Vaskapó egy vízerőmű termelése, ennek ellenére a szerb villanygazdaság továbbra is biztosítani tudja az ország stabil villamos energia ellátását, nyilatkozta a Dusan Zsivkovics, az EPS vezérigazgatója. Szeptember 22-én kezdődik meg a nagykorú szerbiai állampolgárok egyszeri 6000 dináros kifizetése a részvényesi alapból, jelentette be Alekszandar Vučić, szerb köztársasági elnök, az RTS közszolgálati televízióban. Az Egyesült Államok ideiglenesen felfüggeszti a Szerbiából érkező árukra kivetett vámokat, amíg tartanak a két ország közötti tárgyalások, jelentette be Alekszandar Vučić köztársasági elnök. Seattle-ben két ember meghalt, többen megsebesültek, amikor lövöldözés tört ki egy gasztronómiai fesztiválon vasárnap. Az erőszakos incidens lehetséges indítékairól és a gyanúsítottról a rendőrség egyelőre nem közölt részleteket. Fehér kisbusszal hajtott a tömegbe szombaton este egy férfi a berlini Pride felvonuláson. Egy nő meghalt és legalább 29 ember megsérült, többüknek válságos az állapota. Minden arra utal, hogy egy iszlamista terrortámadással van dolgunk, nyilatkozta a német belügyminiszter. A világbajnoki címvédő Lando Norris a McLaren brit versenyzője nyerte a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat vasárnap a Hungaroringen. Világos Adrian a kishegyesi gerelyhajító megnyerte a felnőtt országos atlétikai bajnokságot, ezzel pedig megvitte címét. Tadej Pogacsár sorozatban harmadszor pályafutása során ötödször nyerte meg az összetettet a Tour de France országúti kerékpáros körversenyen. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 31, este 23 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodak Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Ma is slágerek maximumon. Adai Rádió. A Radicsevich Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén. Ára 3500 dinár köbmétere. Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

kiadó földet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Eladó két láncföld a hetedik dűlőben. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 024 854 435.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Naprodag Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

kiadó földet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tisza Szent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs. 107,7 Adai Rádió.

0: A pontos idő 10 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az afrikai sertéspestis miatt eddig mintegy 30 ezer sertést kellett leölni vagy pusztult el Szerbiában. A járvány okairól azonban megoszlanak a vélemények, míg egyes szakértők az államot és a mezőgazdasági minisztériumot teszik felelőssé, mások szerint a sertéstartók sem tartják be maradéktalanul az előírt megelőző intézkedéseket. Az alacsony dunai vízállás miatt jelentősen visszaesett a Vaskapó egy vízerőmű termelése, ennek ellenére a szerb villanygazdaság továbbra is biztosítani tudja az ország stabil villamos energia ellátását, nyilatkozta a Dusan Zsivković, az EPS vezérigazgatója.

Alekszandr Vucic köztársasági elnök. Seattle-ben két ember meghalt, többen megsebesültek, amikor lövöldözés tört ki egy gasztronómiai fesztiválon vasárnap. Az erőszakos incidens lehetséges indítékairól és a gyanúsítottról a rendőrség egyelőre nem közölt részleteket. Fehér kisbusszal hajtott a tömegbe szombaton este egy férfi a berlini Pride felvonuláson. Egy nő meghalt, és legalább 29 ember megsérült, többüknek válságos az állapota. Minden arra utal, hogy egy iszlamista terrortámadással van dolgunk, nyilatkozta a német belügyminiszter. A világbajnoki címvédő Lando Norris a McLaren brit versenyzője nyerte a 41. Form 1-es magyar nagydíjat vasárnap a Hungaroringen. Világos Adrian a kishegyesi gerelyhajító megnyerte a felnőtt országos atlétikai bajnokságot, ezzel pedig megvitte címét. Tadej Pogacar sorozatban harmadszor pályafutása során ötödször nyerte meg az összetettet a Tour de France országúti kerékpáros körversenyen. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 31, este 23 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: A pontos idő 11 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredact Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az afrikai sertéspestis miatt eddig mintegy 30 ezer sertést kellett leölni vagy pusztult el Szerbiában. A járvány okairól azonban megoszlanak a vélemények, míg egyes szakértők az államot és a mezőgazdasági minisztériumot teszik felelőssé, mások szerint a sertéstartók sem tartják be maradéktalanul az előírt megelőző intézkedéseket. Az alacsony dunai vízállás miatt jelentősen visszaesett a Vaskapó egy vízerőmű termelése, ennek ellenére a szerb villanygazdaság továbbra is biztosítani tudja az ország stabil villamos energia ellátását, nyilatkozta a Dusan Zsivkovics, az EPS vezérigazgatója. Szeptember 22-én kezdődik meg a nagykorú szerbiai állampolgárok egyszeri 6000 dináros kifizetése a részvényesi alapból, jelentette be Alekszandar Vučić, szerb köztársasági elnök, az RTS közszolgálati televízióban. Az Egyesült Államok ideiglenesen felfüggeszti a Szerbiából érkező árukra kivetett vámokat, amik tartanak a két ország közötti tárgyalások, jelentette be Alekszandar Vučić, köztársasági elnök. Seattle-ben két ember meghalt, többen megsebesültek, amikor lövöldözés tört ki egy gasztronómiai fesztiválon vasárnap. Az erőszakos incidens lehetséges

Fritz, a McLaren brit versenyzője nyerte a 41. Form 1-es magyar nagydíjat vasárnap a Hungaroringen. Világos Adrian a kishegyesi gerelyhajító megnyerte a felnőtt országos atlétikai bajnokságot, ezzel pedig megvitte címét. Tadej Pogacsár sorozatban harmadszor pályafutása során ötödször nyerte meg az összetettet a Tour de France országúti kerékpáros körversenyen. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 31, este 23 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiából előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: A pontos idő 12 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az afrikai sertéspestis miatt eddig mintegy 30 ezer sertést kellett leölni vagy pusztult el Szerbiában. A járvány okairól azonban megoszlanak a vélemények, míg egyes szakértők az államot és a mezőgazdasági minisztériumot teszik felelőssé, mások szerint a sertéstartók sem tartják be maradéktalanul az előírt megelőző intézkedéseket. Az alacsony dunai vízállás miatt jelentősen visszaesett a Vaskapó egy vízerőmű termelése, ennek ellenére a szerb villanygazdaság továbbra is biztosítani tudja az ország stabil villamos energia ellátását, nyilatkozta a Dusan Zsivkovics, az EPS vezérigazgatója. Szeptember 22-én kezdődik meg a nagykorú szerbiai állampolgárok egyszeri 6000 dináros kifizetése a részvényesi alapból, jelentette be Alekszandar Vučić, szerb köztársasági elnök, az RTS közszolgálati televízióban. Az Egyesült Államok ideiglenesen felfüggeszti a Szerbiából érkező árukra kivetett vámokat, amíg tartanak a két ország közötti tárgyalások, jelentette be Alekszandar Vučić köztársasági elnök. Seattle-ben két ember meghalt, többen megsebesültek, amikor lövöldözés tört ki egy gasztronómiai fesztiválon vasárnap. Az erőszakos incidens lehetséges indítékairól és a gyanúsítottról a rendőrség egyelőre nem közölt részleteket. Fehér kisbusszal hajtott a tömegbe szombaton este egy férfi a berlini Pride felvonuláson. Egy nő meghalt, és legalább 29 ember megsérült, többüknek válságos az állapota. Minden arra utal, hogy egy iszlamista terrortámadással van dolgunk, nyilatkozta a német belügyminiszter. A világbajnoki címvédő Lando Norris a McLaren brit versenyzője nyerte a 41. Form 1-es magyar nagydíjat vasárnap a Hungaroringen. Világos Adrian a kishegyesi gerelyhajító megnyerte a felnőtt országos atlétikai bajnokságot, ezzel pedig megvitte címét. Tadej Pogacar

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: A pontos idő 13 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az afrikai sertéspestis miatt eddig mintegy 30 ezer sertést kellett leölni vagy pusztult el Szerbiában. A járvány okairól azonban megoszlanak a vélemények, míg egyes szakértők az államot és a mezőgazdasági minisztériumot teszik felelőssé, mások szerint a sertéstartók sem tartják be maradéktalanul az előírt megelőző intézkedéseket. Az alacsony dunai vízállás miatt jelentősen visszaesett a Vaskapó egy vízerőmű termelése, ennek ellenére a szerb villanygazdaság továbbra is biztosítani tudja az ország stabil villamos energia ellátását, nyilatkozta a Dusan Zsivkovics, az EPS vezérigazgatója. Szeptember 22-én kezdődik meg a nagykorú szerbiai állampolgárok egyszeri 6000 dináros kifizetése a részvényesi alapból, jelentette be Alekszandar Vučić, szerb köztársasági elnök, az RTS közszolgálati televízióban. Az Egyesült Államok ideiglenesen felfüggeszti a Szerbiából érkező árukra kivetett vámokat, amíg tartanak a két ország közötti tárgyalások, jelentette be Alekszandar Vučić köztársasági elnök. Seattle-ben két ember meghalt, többen megsebesültek, amikor lövöldözés tört ki egy gasztronómiai fesztiválon vasárnap. Az erőszakos incidens lehetséges indítékairól és a gyanúsítottról a rendőrség egyelőre nem közölt részleteket. Fehér kisbusszal hajtott a tömegbe szombaton este egy férfi a berlini Pride felvonuláson. Egy nő meghalt, és legalább 29 ember megsérült, többüknek válságos az állapota. Minden arra utal, hogy egy iszlamista terrortámadással van dolgunk, nyilatkozta a német belügyminiszter. A világbajnoki címvédő Lando Norris a McLaren brit versenyzője nyerte a 41. Form 1-es magyar nagydíjat vasárnap a Hungaroringen. Világos Adrian a kishegyesi gerelyhajító megnyerte a felnőtt országos atlétikai bajnokságot, ezzel pedig megvitte címét. Tadej Pogacsár sorozatban harmadszor pályafutása során ötödször nyerte meg az összetettet a Tour de France országúti kerékpáros körversenyen. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 31, este 23 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották! Reklámok következnek.

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: az, ahogy egyszer. A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén. Ára 3500 dinár köbmétere. Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021-809-207.
1: Még mindig rólad írottad, úgy érzem, te vagy minden hang, de minden hang.
0: Adai Rádió.

kiadó földet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

0: Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.
1: A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Eladó két lánc föld a hetedik dűlőben. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 024 854 435.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig. Kiadó földet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségéért, jó közérzetéért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredact Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az afrikai sertéspestis miatt eddig mintegy 30 ezer sertést kellett leölni vagy pusztult el Szerbiában. A járvány okairól azonban megoszlanak a vélemények, míg egyes szakértők az államot és a mezőgazdasági minisztériumot teszik felelőssé, mások szerint a sertéstartók sem tartják be maradéktalanul az előírt megelőző intézkedéseket. Az alacsony dunai vízállás miatt jelentősen visszaesett a Vaskapó egy vízerőmű termelése, ennek ellenére a szerb villanygazdaság továbbra is biztosítani tudja az ország stabil villamos energia ellátását, nyilatkozta a Dusan Zsivkovics, az LPS vezérigazgatója. Szeptember 22-én kezdődik meg a nagykorú szerbiai állampolgárok egyszeri 6000 dináros kifizetése a részvényesi alapból, jelentette be Alekszandar Vučić, szerb köztársasági elnök, az RTS közszolgálati televízióban. Az Egyesült Államok ideiglenesen felfüggeszti a Szerbiából érkező árukra kivetett vámokat, amik tartanak a két ország közötti tárgyalások, jelentette be Alekszandar Vučić köztársasági elnök. Seattle-ben két ember meghalt, többen megsebesültek, amikor lövöldözés tört ki egy gasztronómiai fesztiválon vasárnap. Az erőszakos incidens lehetséges indítékairól és a gyanúsítottról a rendőrség egyelőre nem közölt részleteket. Fehér kisbusszal hajtott a tömegbe szombaton este egy férfi a berlini Pride felvonuláson. Egy nő meghalt, és legalább 29 ember megsérült, többüknek válságos az állapota. Minden arra utal, hogy egy iszlamista terrortámadással van dolgunk, nyilatkozta a német belügyminiszter. A világbajnoki címvédő Lando Norris a McLaren brit versenyzője nyerte a 41. Form 1-es magyar nagydíjat vasárnap a Hungaroringen. Világos Adrian a kishegyesi gerelyhajító megnyerte a felnőtt országos atlétikai bajnokságot, ezzel pedig megvitte címét. Tadej Pogacsár sorozatban harmadszor pályafutása során ötödször nyerte meg az összetettet a Tour de France országúti kerékpáros körversenyen. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 31, este 23 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Adai Rádió. Hírek minden órában. Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: because you can.
1: Mi van ma ember? 20 perc váraklat, készül ma hajad?
2: Tesó, 2 perc, most nyesik az átmenetet, nyugi már!
1: Most komolyan be kell menni, kérted? Ezt nem hiszem el!

0: A pontos idő 15 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az afrikai sertéspestis miatt eddig mintegy 30 ezer sertést kellett leölni vagy pusztultás Szerbiában. A járvány okairól azonban megoszlanak a vélemények, míg egyes szakértők az államot és a mezőgazdasági minisztériumot teszik felelőssé, mások szerint a sertéstartók sem tartják be maradéktalanul az előírt megelőző intézkedéseket. Az alacsony dunai vízállás miatt jelentősen visszaesett a Vaskapó egy vízerőmű termelése, ennek ellenére a szerb villanygazdaság továbbra is biztosítani tudja az ország stabil villamos energia ellátását, nyilatkozta a Dusan Zsivkovic, az LPS vezérigazgatója. Szeptember 22-én kezdődik meg a nagykorú szerbiai állampolgárok egyszeri 6000 dináros kifizetése a részvényesi alapból, jelentette be Alekszandar Vučić, szerb köztársasági elnök, az RTS közszolgálati televízióban. Az Egyesült Államok ideiglenesen felfüggeszti a Szerbiából érkező árukra kivetett vámokat, amik tartanak a két ország közötti tárgyalások, jelentette be Alekszandar Vučić köztársasági elnök. Seattle-ben két ember meghalt, többen megsebesültek, amikor lövöldözés tört ki egy gasztronómiai fesztiválon vasárnap. Az erőszakos incidens lehetséges indítékairól és a gyanúsítottról a rendőrség egyelőre nem közölt részleteket. Fehér kisbusszal hajtott a tömegbe szombaton este egy férfi a berlini Pride felvonuláson. Egy nő meghalt, és legalább 29 ember megsérült, többüknek válságos az állapota. Minden arra utal, hogy egy iszlamista terrortámadással van dolgunk, nyilatkozta a német belügyminiszter. A világbajnoki címvédő Lando Norris a McLaren brit versenyzője nyerte a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat vasárnap a Hungaroringen. Világos Adrian a kishegyesi gerelyhajító megnyerte a felnőtt országos atlétikai bajnokságot, ezzel pedig megvitte címét. Tadej Pogacsár sorozatban harmadszor pályafutása során ötödször nyerte meg az összetettet a Tour de France országúti kerékpáros körversenyen. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 31, este 23 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

0: mai slágerek.
1: Percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.
2: Minden hídre tör,
0: a legjobb zenék.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: A pontos idő 16 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az afrikai sertéspestis miatt eddig mintegy 30 ezer sertést kellett leölni vagy pusztult el Szerbiában. A járvány okairól azonban megoszlanak a vélemények, míg egyes szakértők az államot és a mezőgazdasági minisztériumot teszik felelőssé, mások szerint a sertéstartók sem tartják be maradéktalanul az előírt megelőző intézkedéseket. Az alacsony dunai vízállás miatt jelentősen visszaesett a Vaskapu egy vízerőmű termelése, ennek ellenére a szerb villanygazdaság továbbra is biztosítani tudja az ország stabil villamos energia ellátását, nyilatkozta a Dusan Zsivkovics, az EPS vezérigazgatója. Szeptember 22-én kezdődik meg a nagykorú szerbiai állampolgárok egyszeri 6000 dináros kifizetése a részvényesi alapból, jelentette be Alekszandar Vučić, szerb köztársasági elnök, az RTS közszolgálati televízióban. Az Egyesült Államok ideiglenesen felfüggeszti a Szerbiából érkező árukra kivetett vámokat, amik tartanak a két ország közötti tárgyalások, jelentette be Alekszandar Vučić, köztársasági elnök. Seattle-ben két ember meghalt, többen megsebesültek, amikor lövöldözés tört ki egy gasztronómiai fesztiválon vasárnap. Az erőszakos incidens lehetséges indítékairól és a gyanúsítottról a rendőrség egyelőre nem közölt részleteket. Fehér kisbusszal hajtott a tömegbe szombaton este egy férfi a berlini Pride felvonuláson. Egy nő meghalt, és legalább 29 ember megsérült, többüknek válságos az állapota. Minden arra utal, hogy egy iszlamista terrortámadással van dolgunk, nyilatkozta a német belügyminiszter. A világbajnoki címvédő Lando Norris a McLaren brit versenyzője nyerte a 41. Form 1-es magyar nagydíjat vasárnap a Hungaroringen. Világos Adrian a kishegyesi gerelyhajító megnyerte a felnőtt országos atlétikai bajnokságot, ezzel pedig megvitte címét. Tadej Pogacsár sorozatban harmadszor pályafutása során ötödször nyerte meg az összetettet a Tour de France országúti kerékpáros körversenyen. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 31, este 23 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Reklámok következnek. Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioada.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47. Hey, it's a mess out there. They can leave, but we don't care, we'll stay. I'm good right here. I've been

0: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.
2: Még mindig rólad írok dalt, úgy érzem, te vagy minden hang, de minden hang.
0: Adai Rádió.

kiadóföldet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

0: Nekem nem kell.
1: Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Eladó két lánc föld a hetedik düllőben. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 024 854 435.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kiadóföldet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

0: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.
1: We're a half-written story without any ending. You left me to figure it out. Filled me with ecstasy, left with the best of me. But where's the rest of me now?

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055. Illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853-193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 17 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az afrikai sertéspestis miatt eddig mintegy 30 ezer sertést kellett leölni vagy pusztult el Szerbiában. A járvány okairól azonban megoszlanak a vélemények, míg egyes szakértők az államot és a mezőgazdasági minisztériumot teszik felelőssé, mások szerint a sertéstartók sem tartják be maradéktalanul az előírt megelőző intézkedéseket. Az alacsony dunai vízállás miatt jelentősen visszaesett a Vaskapu egy vízerőmű termelése, ennek ellenére a szerb villanygazdaság továbbra is biztosítani tudja az ország stabil villamos energia ellátását, nyilatkozta a Dusan Zsivkovics, az EPS vezérigazgatója. Szeptember 22-én kezdődik meg a nagykorú szerbiai állampolgárok egyszeri 6000 dináros kifizetése a részvényesi alapból, jelentette be Alekszandar Vučić, szerb köztársasági elnök, az RTS közszolgálati televízióban. Az Egyesült Államok ideiglenesen felfüggeszti a Szerbiából érkező árukra kivetett vámokat, amik tartanak a két ország közötti tárgyalások, jelentette be Alekszandar Vučić, köztársasági elnök. Seattle-ben két ember meghalt, többen megsebesültek, amikor lövöldözés tört ki egy gasztronómiai fesztiválon vasárnap. Az erőszakos incidens lehetséges indítékairól és a gyanúsítottról a rendőrség egyelőre nem közölt részleteket. Fehér kisbusszal hajtott a tömegbe szombaton este egy férfi a berlini Pride felvonuláson. Egy nő meghalt, és legalább 29 ember megsérült, többüknek válságos az állapota. Minden arra utal, hogy egy iszlamista terrortámadással van dolgunk, nyilatkozta a német belügyminiszter. A világbajnoki címvédő Lando Norris a McLaren brit versenyzője nyerte a 41. Form 1-es magyar nagydíjat vasárnap a Hungaroringen. Világos Adrian a kishegyesi gerelyhajító megnyerte a felnőtt országos atlétikai bajnokságot, ezzel pedig megvédte címét. Tadej Pogacsár sorozatban harmadszor pályafutása során ötödször nyerte meg az összetettet a Tour de France országúti kerékpáros körversenyen. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 31, este 23 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

érzik a harapom. Vörös, mint a rózsák a hajadon, rózsaszirmok a szívemen. Nehéz, amit érzek, nehéz, ahogy lélegzel. Te vagy a véremben, lehet a szerelemtől félni.

Mondtam, hogy megvárlak. Lehet, hogy betakar a föld, de jelesz, ha ott vagy majd. Én fekszem a rózsák közt. Rózsa, rózsa, mondd, hogy hol vagy. Minden szírma,

A Zsendi Kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.
2: Ne sva na jutro.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.
2: 107.7.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Adre.

0: 107,7 MHz.
1: You can dance for inspiration.

0: li ima nešto bolje, jasno? Nema ništa.
1: Thank you.